0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, én Bányi Kriszta vagyok, és kezdődik vasárnap esti magyar nyelvű hírmagazin adásunk. Ezúttal hallhatnak majd arról, hogy ma van a véradók világnapja, de beszámolunk, hogy kinek küldött Alsóőrbe 14. Leó pápa köszönő oklevelet. De még egy örömteli hírem is lesz, hisz egy magyar származású kézilabda edzőt is kitüntettek a napokban itt, Ausztriában. Bízom benne, hogy sikerült kellőképpen felkeltenem az érdeklődésüket, és velem tartanak. Nem csak a következő negyed órára, hanem az utána következő egy órára is. Hisz tudják, ma vasárnap van, így egy újabb zenés magyar magazinadás kezdődik majd 19 óra után. Na de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a híreinkkel. Ma van a véradók világnapja. Ezt a napot az Egészségügyi Világszervezet, a WHO azért jelölte ki, hogy köszönetet mondjon az önkéntes véradóknak, és felhívja a figyelmet a rendszeres véradás életmentő szerepére. A dátum nem véletlen. Karl Landsteiner, osztrák származású Nobel-díjas orvos, az AB nullás vércsoportrendszer felfedezője ezen a napon született. A világnaphoz kapcsolódó legfőbb tudnivalók között fontos elmondani, hogy a nap célja a biztonságos vér és vérkészítmények szükségességének tudatosítása, valamint az önkéntes, térítésmentes véradás népszerűsítése. A véradás szükségessége jelenleg is sürgető kérdés, hogy ennek milyen tényezők állnak a hátterében aktuálisan, arról most Palágyi Zsófiától hallanak.
2: A Rotekreuz Vöröskereszt jelenleg is véradományokat kér az önkéntesektől, a nyári hónapok előtt ugyanis a készletek messze nem olyan telítettek, mint amennyire ilyenkor szükség lenne, csak Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs tartományban hetente körülbelül 2600 vérkonzervre van szükség. A Vöröskereszt jelentése szerint több vércsoport készlete jelenleg a szükséges szint alatt van. A nyári hónapokban hagyományosan csökken a véradások száma, ezért a szervezet fokozottan hirdeti a véradás fontosságát. A véradási hajlandóság alacsony szintjének egyik fontos oka a népesség demográfiai változása. A rendszeresen vértadók körülbelül 66,5%-a 35 évnél idősebb. Ezek közül sokan az elkövetkező években a véradói korhatár elérése miatt, amely 70 év, már nem lesznek jogosultak véradásra. A június 14-i világnapom az emberek véradásra való ösztönzése kiemelt cél. Kampányokkal és nyereményjátékokkal, mint a Mentsd meg a nyarat, adj vért program próbálja a Vöröskereszt felhívni a figyelmet és elegendő életmentő adományt gyűjteni ahhoz, hogy a nyáron minden beteget optimálisan el tudjanak látni. Vért adhat minden 18 és 70 év közötti egészséges, legalább 50 kg súlyú személy. Az adományozáshoz hivatalos, fényképes igazolvány és elegendő idő szükséges. Azok a férfiak, akik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, általában évente legfeljebb 4-szer adhatnak teljes vért. A nők, az interszexuális és a nemi identitásukban eltérő személyek pedig évente legfeljebb 3-szor adhatnak teljes vért.
1: Az évtizedeken át végzett egyházi szolgálatáért vehetett át elismerést az alsőri Szent Katalin templomban a 80. születésnapját ünneplő Pos Ferenc sekrestyés a közelmúltban. Pos Ferencnek, akit a helyiek csak Feri bácsiként ismernek, évtizedek óta tartó közösségi hozzájárulása nélkülözhetetlen volt, ahogy azt Gáspár Adalbert atya is kihangsúlyozta az ünnepségen. A szentmise végeztével Pos Ferencnek egy keretezett oklevelet adtak át, amely 14. Leó pápától érkezett Rómából. A katolikus egyház feje üdvözletét és köszönetét küldte a Vatikánból. Pos Ferenc az elismerést meghatottan fogadta, és ígéretet tett, hogy a jövőben is szolgálni fogja az egyházat.
0: Sport.
1: Az elmúlt napokban a hazai szakértők kiválasztották kedvenceiket az idei kézilabda szavazáson. A voksok alapján, amelyeket a szövetségek szakértők és újságírók adtak le, az idén a legjobb edző Kovács Ferenc, a Hypo Niederösterreich vezető edzője lett. A legjobb női kézilabdázó Johanna Reicher lett, míg a legjobb férfi kézilabdázó Konstantin Mösl. A legjobb csapatnak járó címet pedig a National Team Frauen Jahrgang 2006 kapta. Kovács Ferenc, aki 1999 óta dolgozik edzőként a Hypo Niederösterreichnél, így nyilatkozott szerkesztőségünknek az elismerésről.
3: Megválasztottak a évedzőjének a osztrák kézilabda életbe. Ez a legutóbbi kitüntetés, amellett, hogy megnyertük a bajnokságot, a kupát, meg a szuperkupát ebbe az évbe, tehát mind a háromt, ami létezett itt Ausztriában.
1: Szívből gratulálunk, így most rendesen halmozban vannak akkor itt az elismerések. Mi az, amivel kiérdemelheti valaki azt, hogy az évedzője címet megkapja, illetve mely az a kör, amely ezt megválasztja?
3: Hát ezt a kézilabda egyesületek, az első és második ligás egyesületeknek van minden egyiknek egy-egy szavazata, férfiaknak, nőknek, és azokat egyesítik, és az alapján van mindig megválasztva az, hogy ki lesz az évedzője. Az év csapata, az év játékos, az évedzője. És hát gondolom az, ugye, hogy mind a három titelt megnyertük, a szuperkupát, aztán a kupát, a bajnokságot, ez egy nyomósok volt. Meg én úgy gondolom, hogy az is, hogy már sokszor megnyertem a csapattal, és most, hogy így ez nem csak ennek az évnek az elismerése szerintem, hanem ugye a pályafutásnak is.
1: Hány éves pályafutásról beszélünk itt Ausztriában?
3: Hát 1988-ban jöttem Ausztriába ki Magyarországról, akkor Vörglbe, Tirolba, ott utánpótlás fiúknál voltam edző, megjátszottam a csapatba, utána Vorarlbergbe kerültem, szintén férfiakat edzettem először, és akkor 97-ben vállaltam el a Dornbirni lányokat, azokkal megnyertük a bajnokságot, meg a tartományi válogatottak tornáját, és akkor a Hypo elhívott edzőnek, Gunár Prokop volt akkor a Hypo vezetője, és akkor elhívott Szűcsstadba edzőnek, úgyhogy 99. január 6-a óta vagyok Szűcsstadba, voltam az akadémiának, a Leistung Sportcentrumnak is az edzője, a felnőtt válogatottnak, 99-ben harmadikok lettünk a világbajnokságon, akkor én voltam az edző, 2000-ben az olimpián ötödikek voltunk, akkor én voltam a másodedző, voltam junior válogatott edző, iskolai világbajnok lett a csapatom kétszer, 2006-ban meg 10-ben, akkor az utánpótlás vonalon 50 osztrák bajnoki címet nyertem az 52-ből, amin elindultam, úgyhogy majdnem mindez szinte, és hát a bajnokságban is azt 24 különböző címet nyertem a Hypo 1-el, de a Hypo 2-vel is jól szerepeltem, nagyon többször volt a második a Hypo 1 miatt, úgyhogy elég sok minden összejött, és gondolom ennek volt az eredmény az, hogy megválasztottak.
1: Ma, vagyis június 14-én van apák napja, amely már régóta nem csupán az apák ünnepe, hanem a gazdaság számára is igazi ünnepnap. Tavaly Burgenlandban még 5,5 millió eurót költöttek, idén már 6 milliót. És azok száma is növekszik, akik ajándékokat vásárolnak. Minden második burgenlandi nő vagy férfi ad ajándékot valakinek apák napja, amely már régóta nem csupán az apák ünnepe, hanem a gazdaság számára is igazi ünnepnap. Tavaly Burgenlandban még 5,5 millió eurót költöttek, idén már 6 milliót. És azok száma is növekszik, akik ajándékokat vásárolnak. Minden második burgenlandi nő vagy férfi ad ajándékot valakinek apák napjára. Tovább

Főleg azért, mert apák napjára leggyakrabban a hagyományos üzletekben vásárolnak, és csak egyharmaduk intézi a vásárlást online. Kedves édesapák, Isten éltesse Önöket! Hírműsorunk lassan a végére ér, de tudják, következik Magyar Magazin adásunk. A ma esti adásban először felidézzük a Schwung Bécsi Magyar Színház nagy sikerű vendégjátékát Felső Őrben. Weber Katalin összeállításából jöjjön most egy rövid kettcsináló.

0: A Schwung Bécsi Magyar Színtársulat Arany Rózsa című meséje roma népmesék motívumaiból építkezik. A történet alapját Pól Balázs, a társulat alapítója írta, klasszikus meseelemeket felhasználva. A történet középpontjában egy szegény vándorlegény Bajárdó és egy titokzatos királylány Blinda állnak. A darabot Bajka Kinga Csengele rendezte, aki a kissé különös, de jószívű szellemet alakítja a mesében.
1: A legesleg euforikus élményem, mert Bécsben nagyon nehezen hozzák el a szülők erre az előadásra a gyerekeket, nem tudom az okát, és nekem most volt az az élményem, hogy veszik a lapot a gyerekek, és hogy itt együtt élnek, és hogy mindenen kacagnak, és ez a visszajelzés nekem, vagy nekünk, hogy így hátul könyvbe lábadt szemekkel, így úristen, hát ez mekkora fantasztikusság.
2: Az adásunk második felében pedig majd arról kérdezzük a gyerekeket, hogy várják-e már a nyári szünetet. Na és milyen terveik vannak a vakációra?
3: Barátokkal úszni menni, lovagolni, tábor, meg játszani.
4: Várod már nagyon?
3: Igen.
4: Vagy a barátok hiányozni fognak a suliból?
3: A barátok hiányozni fognak a suliból.
4: És hol lesz a lovas táborod?
3: Simegen.
4: Akkor gyakorlod a magyart is?
3: Igen.
4: Hol, kivel szoktál még magyarul beszélni?
3: A barátaimmal, meg a anyukámmal, apukámmal, meg a nővéremmel.
0: Regina sok minden tervezett már a nyári szünetre, de Adélt, Noelt és Olivért sem kell félteni, tele vannak szabadidős ötletekkel.
5: Mindig szoktunk jó dolgokat csinálni, meg kimenni.
4: Például mi az, ami neked jó?
5: Ki szoktunk menni játszóra, az úszodába, vagy valahova, nem tudom.
4: Élvezed a mozgást?
5: Igen.
4: A sok ülés után a suliban?
5: Igen.
4: El is utazol valahova, vagy mész táborba?
5: Elutazok Horvátországba.
6: Időjárás.
2: Hétfőn változatos időjárás várható, napos időszakok, felhők és néhány helyenként zivataros zápor. A legtöbb zápor délen várható. Észak-Burgenlandban élénk nyugati, északnyugati szél fúj majd. A maximum hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Bár hírmagazin adásunk a végére ér, de tudják, nem búcsúzom, hisz pár perc múlva újra magyar nyelven köszönhetek be innen, a stúdióból, egy órás zenés magazinadásunkkal. Várjanak meg, mindjárt folytatjuk. Hey!

0: Felsőrben vendég szerepelt az Arany Rózsa című mesejátékával a Svung Bécsi Magyar Színház. A roma népmesei motívumokból építkező előadást a református gyülekezet dísztermében mutatták be két alkalommal is, összesen mintegy 170 gyermek előtt. A program az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, valamint a Felsőőri és Őri-szigeti általános iskolák kétnyelvű osztályainak együttműködésében valósult meg. Az előadásokra érkeztek óvodások is, valamint a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnázium magyar osztályainak tanulói, így valódi kis közösségi élmény vált a színházi napból. Weber Katalin is ott járt az előadáson, az ő összefoglalója jön most a Svung vendégszerepléséről Burgenlandban.
1: Túl az konferencián, tajtékos tengeren is túl, nagy víznek közepén, ott van a mindenvilág ezüst töltsfája.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, vagy az óperenciás tengeren is túl. Így kezdődnek a mi népmeséink, és persze nem hiányozhat egy gonosz boszorkány, egy elvarázsolt királykisasszony, egy jószívű szegénylegény, és a mi mesénkben egy varázs erejű aranyrózsa sem.

0: A Schwung Bécsi Magyar Színtársulat Arany Rózsa című meséje roma népmesék motívumaiból építkezik. A történet alapját Pól Balázs, a társulat alapítója írta, klasszikus meseelemeket felhasználva. A történet középpontjában egy szegény vándorlegény Bajárdó és egy titokzatos királylány Blinda állnak.
1: Blinda a nevem, és lánya vagyok annak a királynőnek, aki ezen a környéken uralkodik, és a birodalma olyan hatalmas, hogy még térképre sem fér rá.
2: Csak nem egy igazi király kisasszonyja van dolga.
3: Hát ez nem lehet igaz.
0: A darabot Bajka Kinga Csengele rendezte, aki a kisség különös, de jószívű szellemet alakítja a mesében.
4: Kitegyenem a nyakadat, egyszer innen kiszabadulok egy gonoszfény botorkányt, de ti értetted ezt velem, te átok fajta!
5: A legeuforikus élményem, mert Bécsben nagyon nehezen hozzák el a szülők erre az előadásra a gyerekeket, nem tudom az okát, és nekem most volt az az élményem, hogy veszik a lapot a gyerekek, és hogy itt együtt élnek, és hogy mindenen kacagnak, és amikor ott van az a jelenet, hogy ne szabadítsa ki, akkor mindenki, hát ez amikor így, ez a visszajelzés nekem, vagy nekünk, hogy így hátul könyvel lábad szemekkel, így úristen, hát ez mekkora fantasztikusság. És az az igazság, hogy tényleg nekem ez akkora élmény volt, hogy most így meg tudtuk mutatni, vagy hogy éreztem azt, hogy együtt tudunk élni a gyerekekkel. Minden felkérés nekünk egy csoda, hogy így eljöhetünk, és egy más környezetbe játszhatunk. Ez mindig nagyon hálásak vagyunk.
6: Te mikor jött részedről ez a kívánság, hogy te rendezni is szeretnél, és ráadásul gyerekeknek?
5: Hát nekem a mese az mindig a szívem csücske volt, és ugye a kicsi svunggal nagyon sokat rendezek gyerekeket, és akkor így valahogy így jött egy ötlet, hogy én most a felnőtteknél is kipróbálnám a rendezést, és kaptam, amit meg kell említsek, ez a rózsa, ez valódi arany. Kaptam egy svung társamtól, mert ő is kapta ajándékba, és mondta, hogy hát ez valamire biztos jó lesz. És így jött az ötlet, és nekem valahogy a roma népnek a habitusa, a meséje, az nekem nagyon-nagyon tetszett, és hogyha már arany rózsa, akkor jött az ötlet, hogy akkor legyen ebből egy ilyen darab.
6: Azt hiszem roma, de a magyar is, tehát ezek a népmesek, ez a népmese világ, ez ilyen kifogyhatatlan forrás szerintem.
5: Persze, hát igen, mindegyiknek megvan ugye a sajátos motívum, mindenben benne van a három, mindenben benne van az, hogy a jó legény, aki szegény, de olyan vidámsággal, vagy olyan nyitottsággal van a világ fele, hogy minden megoldódik körülötte, és ez szerintem egy olyan pozitív dolog a gyerekeknek, hogy bízni kell abba, hogyha valami akadály van, akkor teljes szívvel kinyitni a szíved, boldogan, vidáman, ha még nehéz is, menni tovább, mert mindig megoldódik valahogy, és ezek a motivumok minden népmesében benne vannak, ebbe is benne vannak, hogy nyitottan menni, megtalálja a szerelmét, minden úgy alakul, ahogy ő szeretné, miközben minden akadályok vannak, és mindenből csak a jót szeretné kihozni, de nem mindig úgy lehet, de a vége az persze mindig a happy end.
0: Bajárdó útnak indul szerelméért, miközben egy gonosz boszorkánnyal és számos akadállyal kell megküzdenie. A történet középpontjában egy igazi aranyrózsa áll, melyet a mesejáték minden szereplője szeretne megszerezni.
2: Nem kitérlek, ami van a századik szobában. Nem megyek be, még a kulcsukon sem nézek be.
1: Megígérem?
7: Megígéri!
2: Megígérem.
1: Nem téged kérdeztelek. Esküszöd?
2: Esküszöd.
1: Gyanús nekem ez a szabad betyár. Becsületes legény.
0: Bajárdót, a szegény legényt, Bihari Bálint, Blinda király kisasszony pedig Honti Rebekka alakítja.
8: Hát vicces, mert amellett, hogy szimpatikus, amellett így minden csak így megtörténik velem. Vagy így, mint a karakterrel. És így minden jön magától, minden helyére lesz rakva, és ebben bízok folyamatosan. Ez amúgy jó, meg jó színesíteni. Szeretem azt, hogy lehet benne fent lenni, lent lenni, örülni, kicsit bánkodni, mert naív voltam, vinni kicsit a közönséget, szóval felszabadító, igen.
9: Nagyon élveztem, halál, jó pufák. Kölcsönösen így forogtak az energiák a színpad és a nézőtér között, lendületet adott nekünk is ez a sok visszajelzés. hangosan kacagtak és interaktívak voltak, berekiabáltak, és én ezt imádom.
6: Van a meséknek ma is mondani valója?
9: Abszolút van, szerintem ma különösen van. Pont erről beszélgettünk, hogy a mai gyerekek már annyit nyomkodják a telefont, nehezebb a figyelmüket lekötni, és hogyha sikerül egy órára az, hogy kiragadjuk őket ebből a modern social media világból és telefonpörgetésből, ráadásul a képzeletüket használhatják, mert azért nem minden történik meg a színpadon, és sokat kell gondolkodniuk, és ez szerintem különös élmény, és szükség is van rá.
0: Több mint 130 gyerek foglalt helyet a délelőtti előadáson, és egytől egyig együtt izgultak a főhőssel, drukkoltak a jóknak, és hangosan reagáltak a történet fordulataira, például, hogy Bajárdon nehogy kiszabadítsa fogságából a gonosz boszorkányt.
1: Orvoshoz kell mennem, mert kínos a rákfenet, a lumbágó, a hexeshoz, és nincs, aki segítse.
0: A gonosz boszorkányt alakítani nem is olyan hálátlan dolog, mondja Rik Zsófi.
7: Hát negatívat mindig sokkal jobb játszani. Hát az a legjobb, mert sokkal több félébbnek lehet lenni, sokkal inkább lehet, mit tudom én, pofákat vágni, örjöngeni, kiabálni, tényleg abba bármi belefér. Hát én ugye nem játszottam nagyon sokat színpadon, de hát koromból adódóan már királylány szerintem sose nem is fogok játszani. Általában a negatív szerepeket, tehát azokban sokkal több a lehetőség. Volt egy rész, amikor a Bálint kiszabadít a legelején,
6: igen,
7: ott így annyira elkezdtek ordítani a Bálintnak, hogy ne, és ott álltam, mondom, úristen, nekem itt még egy csomó szöveget el kell mondanom. És még az is tök vicces volt, hogy amikor rám fújta a port, és meghaltam a végén, ott így megállt a levegő. Tehát szerintem erre így nem számítottak, hogy valami, hogy így kiabálok, minden örjönök, rám fújja a port, és így... És több csend lett. És utána meg elkezdtek papsolni, amikor meghaltam.
6: Yes.
7: És ez olyan jó, mert ezek szerint utáltak.
0: Óriási élmény volt a gyerekek számára az élő szereplős színház.
10: Nekem azt a részt tetszett, amikor a fiú, amikor bejött az a boszor. Na, akkor... Na te rusnya!
11: De olyan csúnya!
6: Jönnétek többször is szívesen?
11: Igen.
6: Neked mi tetszett?
11: Az, hogy amikor ez a fiú így mesélt a mesét.
6: Te is szívesen játszanál?
11: Igen.
6: Igen?
0: Igen. Szalai Alisz, a Felsőri Általános Iskola tanárnője, többször is szívesen vinné a gyerekeket színházba.
12: Ez dupla élmény volt, mert magyar nyelven volt, a másik pedig ugye a roma kultúráról nagyon keveset hallottak, és szerintem ez is ugye része Felsőrnek, és én örültem neki, hogy ebből is kaptak egy kis ízelítőt.
6: Jó dolog ilyesmi, ugye nem csak a digitális világszórakozás, hanem egy ilyen élőszereplős színjáték.
12: Sajnos nagyon kevés ilyen élményük van. Egy fontosnak tartom, hogyha legalább egy-két alkalommal, de átéljék, tapasztalják azt, hogy ilyen is van.
0: De nem csak a gyerekek, a bécsi színészek számára is nagy élmény volt a Felsőri vendégszereplés, mondja a mesélőt alakító Éles Gergő.
13: Hát az biztos, hogy különleges, hogy nagyon intenzíven reagálnak. Tehát ez nem egy szövegfelmondás volt, hanem tényleg kellett velük így foglalkozni, vagy figyelni rájuk, és akkor rájuk reagálni. Úgyhogy ebben más, hogy egyből visszajeleznek, tehát így interaktívá válik, mert hogy tehát tényleg, ahogy így mondták is, hogy hatnak ránk, és akkor így az a játékra is hatással van. Tehát most nagyon éreztem például, hogy ennyi gyerek itt volt, nagyon hatottak arra, hogy már az első lépésnél, hogy így beléptem, hogy figyeltek, mindenre reagáltak, észrevesznek mindent, mindent szóvá tesznek, és így.
6: Mennyire ismerik a mai gyerekek az igazi népmeséket?
13: Hát azért a meséknek az alapfelépítése az nagyon sokszor hasonló, tehát egy olyan világot mutat be, ahol nagyon egyértelmű, hogy ki a jó, ki a rossz, tehát így segít azért könnyen a gyerekeknek tájékozódni, és azért a mai mesék is erre épülnek, tehát hogy van pár történet, amit újra-újra jönnek különböző köntösbe, és például itt is, ami érdekes volt, hogy egy nagyon ismerős történet, nagyon ismerős fordulatok, de az a nyelv, ahogy ez el lett mondva, azok a fordulatok, azok a szereplők, a karakterek, na azok voltak inkább különlegesek.
0: Az ötlet a Szigeti Általános Iskola szülői munkaközösségétől származott. Céljuk az volt, hogy a gyerekek az iskolán kívül is találkozzanak a magyar nyelvvel és kultúrával, mondja Veréna Seidler, a szülői munkaközösség elnöke.
14: A másik szülői képviselővel, Zsuzsával végül is megterveztük ezt, meggondoltuk, hogy kipróbáljuk, megnézzük, hogy hogyan működik, és így egyébként egy elég jó együttműködés volt a többi iskolákkal is.
6: Mennyire lenne fontos, hogy ezt a szülők is látják, hogy ne csak az iskolába tanulja a gyerkőc ugye azt, ami a feladat, egy pár új szót, hanem a szabadidőben is élvezhessék azt a tudást, amit elsajátítanak vagy a családban, vagy az iskolában.
14: Hát szerintem nagyon fontos lenne, mert egy kicsit most így lassacskán elveszíti itt a környék ezt a magyar identitást, és azt hiszem, hogy fontos lenne a nem magyarul beszélő szülőknek is, hogy lássák, hogy ez egy jó dolog, egy fontos dolog, hogy teljesen mindegy, hogy melyik nyelvet tanulok, ez mindig egy jó dolog, minél több nyelvet beszél valaki, ugye, annál jobb neki, és én szerintem ez emiatt nagyon fontos lenne, és amúgy is, ugye azért van sok magyar itt, és azoknak is jó talán, hogyha látják, hogy itt azért van nekik is kulturális előadások, vagy lehetőség, ugye, ja, majd meglátjuk, hogy hogyan fogunk tovább működni.
0: A szervezők és a társulat egyaránt remélik, hogy a mostani siker után a jövőben újabb burgenlandi vendégszereplésekre is sor kerülhet majd.
15: Ezután a színházi beszámoló után magyar magazin adásunk folytatódjon ismét zenével. Először jön az Aranyakkord és az Otthon lenni valahol című dal, majd a Follow the Flow és a Szélcsend.

segít rajta senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan a pult, és senki.

Lassan indul a visszaszámlálás, hisz hamarosan véget ér a tanév, és indul a nyári szünet. De valószínűleg sok diák már most a vakációra gondol, és már várja, hogy ne kelljen korán kelni, és iskolába menni. Van, aki a nagyszülőkhöz készül, van, aki Egyiptomba, és van, aki krimiket fog bújni, aztán akad olyan is, aki kertészkedni szeretne. Persze a strand és a fagyizás sem hiányozhat. Weber Katalin őriszigeti és felsőri általános iskolásokat kérdezett arról, hogy mennyire várják már a nyári szünetet, és milyen nagy tervekkel vágnak neki a vakációnak.

0: barátokkal úszni menni, lovagolni, tábor, meg játszani.
1: Várod már nagyon?
0: Igen.
1: Vagy a barátok hiányozni fognak a suliból?
0: A barátok hiányozni fognak a suliból.
1: És hol lesz a lovas táborod?
0: Simegen.
1: Akkor gyakorod a magyart is?
0: Igen.
1: Hol, kivel szoktál még magyarul beszélni?
0: A barátaimmal, meg a anyukámmal, apukámmal, meg a nővéremmel.
2: Regina sok minden tervezett már a nyári szünetre, de Adélt, Noelt és Olivért sem kell félteni, tele vannak szabadidős ötletekkel.
3: Mindig szoktunk jó dolgokat csinálni, meg kimenni.
1: Például mi az, ami neked jó?
3: Ki szoktunk menni játszóra, az úszodába, vagy valahova, nem tudom.
1: Élvezed a mozgást?
3: Igen.
1: A sok ülés után a suliban?
3: Igen.
1: El is utazol valahova, vagy mész táborba?
3: Elutazok. Horvátországba.
1: És te mit gondolsz, kell egy nyáron egy kicsit így ismételni, vagy olvasni, vagy inkább elteszel mindent?
3: Nem kell ismételni.
1: Elpakolod a könyveket a fiók mélyére?
3: Igen.
1: És te miért várod a szünetet?
3: Mert megyünk a uszodába, meg ilyeneket.
1: Elutazol te is valahova?
3: A Margi szigetekre.
1: És akkor te ott búvárkodsz?
3: És hajteszünk, és ilyeneket.
1: Nem sokára itt a vakáció, mennyire várod?
3: Hát nagyon.
1: Miért? Sokat kell még mindig tanulni?
3: Hát már nem annyit.
1: És te mit tervezel a nyári szünetre?
3: Sok táborban megyek majd, focizni is fogok, teniszezni.
1: Akkor te egy sportoló vagy.
3: Uh-huh.
1: És milyen táborokba mész?
3: Hát Sárvába fogok menni, a tenisztáborba.
1: És a nyári szünetben akkor mennyire szoktál mondjuk egy-egy könyvet kézbe venni?
3: Sokszor.
1: És ilyenkor mit olvasol?
3: Ilyen krimiket.
1: Magyarul vagy németül?
3: Mind a kettőn.
1: Akkor gyakorlod a nyelvet is.
3: Igen.
2: Indira és Áron azért is várják a szünidőt, hogy többet lehessenek együtt családjukkal, a Magyarországon élő nagyszülőkkel.
4: Szeretek a családommal lenni, meg kint lenni a udvaron cseresznyét szedni.
1: Cseresznye már most is van?
4: Igen.
1: És mit tervezel még nyárra?
4: Elmegyek táborokba, meg a barátaimmal leszek, meg talán még a családommal is elmegyek valahova. Uszodába is lehet még.
1: Te milyen táborokat választottál?
4: Én olvasótáborokat, ahol ilyen érdekes dolgokat olvasunk, meg ilyen tornatáborokat, akrobatikát.
1: És mi az, amit te szívesen olvasol?
4: Krimikákat.
1: Aha. Magyarul vagy németül?
4: Mind a kettőn.
1: Te mennyire várod a szünetet?
5: Azért már nagyon.
1: Mik a terveid?
5: Elmegyek a családomhoz, fogok sokat úszni, talán picit olvasok, megyek lovagolni. Ja.
1: Hol van a családod? A nagyszülők vagy kik élnek?
5: Magyarországon. Jászapátin, meg Tatabányán.
1: Te a nyári szünetben mennyire szoktál mondjuk olvasni?
5: Hát nem annyit, mert én inkább kimegyek.
1: Élvezed a szabadot.
5: Aha.

0: Vannak, akik nagy utazásra készülnek, a piramisokat is szívesen felfedeznék maguknak. Van, aki Hawaii szigete helyett a helyi stranddal is nagyon elégedett lesz, csak legyen már végre vakáció. Zalán, Darinka, Valentin és Zénó osztják meg velünk terveiket.
1: Hawaii-ra szeretnénk menni, csak a szüleim nem engedik. De komoly.
2: Mert sok pénzbe kerül.
1: Igen.
2: És akkor helyette hova mentek?
1: Ide a strandra. Már voltunk kint.
2: És még mi a jó a nyárba? A sok fagyi, vagy a sok cseresznye? Mit...
1: Szülinap.
3: Szülinapon is van.
1: Igen.
2: A nyári partit tudsz csinálni.
1: Igen.
4: Emegyek majd lehet Horvátországba, aztán... Ja.
2: Szoktál olvasni is?
4: Közben.
2: Az egy jó időtöltés?
4: Igen.
2: És te mit olvasol szívesen, ha olvasol?
4: Hát ilyen sportos cuccokat. Okay.
5: Hát el akarok menni Egyiptomba egy ilyen fél hónapig, 30 napig. El fog menni apukámhoz, otthon fogok picit játszani a PSM-mel, telefonozni fogok.
2: Egyiptom az egy jó nagy utazás lesz, ott mi érdekel téged?
5: Hát az érdekel, már voltam egyszer ott, egy napot utaztunk. Hú, hát nekem olyan nagy szép hely volt. Olyan nagy medencék voltak, volt egy strand, találtunk egy rákot. Ilyen nagy rákot. 5 méter hosszú rákot találtunk.
2: Nem féltél?
5: Nem, mit csináltam volna?
2: És te láttad a piramisokat is?
5: Hú, oda, hát el akartam menni, de nem működött.
2: Talán majd most, ugye?
5: Hú, remélem. Nagyon remélem.
2: Miért várod a szünetet?
6: A pihenésért, meg a nyaralásért.
2: Sokat kellett tanulni az évben.
6: Hát igen.
2: Hányadikos vagy?
6: Harmadikos.
2: És elutazol valahova, vagy mész táborba?
6: Törökországba, meg táborba is megyek. Verekedős. Szóval kickbox tábor.
2: Úgy jobban hangzik, hogy kickbox, igaz, nem verekedős. És te nyáron olvasni azért szoktál néha, kezedbe veszel egy-egy könyve?
6: Hát igen. Néha kb. 5 percet. Legalább kézbe veszem.
0: Van, aki nem utazni vágyik. Levente a nyáron sem hódít távoli tájakat, inkább a kertet, és persze az anyukája szívét virágcsokrokkal.
7: Én szeretem az almafát, meg a kivifát, meg a eperfát, és nekünk otthon van egy, nem egy eperfa, hanem egy, van egy ilyen vödörbe, és azt vettük, és abban voltak sok eperre.
2: Tehát akkor te kertészkedsz?
7: Ja, szeretem.
2: De mi a szép? Miért szereted?
7: Hát, mert jó, finom a gyümölcsök, meg szeretem nagyon a virágokat. Anyának, hogyha megyek haza a iskolából, akkor szoktam szedni virágot és anyának adni.
0: Johanna és Luca úgy gondolják, hogy talán nyáron sem árt egy kis gyakorlás, Kornél pedig a barátokat fogja hiányolni.
2: Mennyire várod te már a nyári szünetet?
8: Nagyon.
2: Elég volt a tanulásból?
8: Uh-huh.
2: De azért nyáron, nem tudom, nyáron kell egy kicsit így ismételni, vagy gyakorolni? Te ezt hogy gondolod?
8: Picit kell gyakorolni, hogy majd tudjunk a másik osztályba sokat tudni.
2: Mit kell inkább gyakorolnod neked? Matekot, vagy az írást?
8: Matekot.
2: És a nyári szünetre miket tervezel?
8: Elmegyünk Görögbe 8 napra.
2: Itthon miket fogsz csinálni?
8: Barátokkal kimenni, cseresznyét szedni.
2: Te hányadikos vagy, Johanna?
9: 4.
2: Akkor nálad iskolaváltás lesz ősszel. Hova mész?
9: A Wimmerbe szeretnék.
2: Erre egy kicsit felkészülsz, majd gondolod, a vakáció vége fele kell egy kicsit ismételni.
9: Biztos. Hát meg ugye az egy zenei gimnázium, ezért anya szerint túl keveset gyakorlok hangszeren.
2: És a nyári szünetre miket tervezel?
9: Hát megyek sok táborba, és például a kabóca táborba. Hát ott előadunk egy színdarabot, meg ilyesmi.
2: És te mennyire várod már a nyári vakációt?
10: Várom, de azért jó a suli is.
2: Mert ott több a barát?
10: Igen, több a barát.
2: És mit fogsz csinálni a szünetben?
10: Nem tudom még.
3: Őszintén meg nem tudom.
2: Először kipihened magad.
3: Igen, igen, kipihenem magam.
0: Mi itt a jó tanács? Mennyire kell a gyerekeknek a kikapcsolódás, és mennyire egy kis ismétlés? Erről Miklós Wilhelm pedagógust, az Őriszigeti iskola igazgatóját kérdezem.
11: Én ajánlom, hogy az első heteken igazán, hogy egyszer elrakják az egész cuccot, minden, és mielőtt az iskola megint kezdődik, egy-két hét előtte, hogy megint kicsin kezdenek, úgyhogy megint belejönnek az egészben. Akkoriban én is már úgy csináltam, amikor az iskolába jártam, és gondolom most is, hogy ez a legjobb, hogy mégis az egész gyerek, vagy a gyerek egyszer az egészet hagyja, nem az iskolára gondol, és az egyszerűen a pár hétig.
2: Ez talán fontosabb akkor, hogyha ugye másik, tehát a magasabb iskolába kerülnek, tehát az általános a Volksschule után ugye egy másik iskolába, itt jobb, ha egy kicsit, nem tudom, a matekot például ismétlik, vagy a helyesírást.
11: Nálunk úgy szokás, hogy a gyerekek ilyen kis füzeteket mindig kapnak az ismétlésre, úgyhogy a lehetőség van. De ilyen olyan, még én mondanám az utolsó 2-3 hét, hogy akkor még én újra kezdenünk, hogy akkor frissen vannak, a gyerekek már várják az iskolát nagyjában.
0: Terveket, ötleteket, jó tanácsokat sokat hallottunk a nyárra, és hogy miért is olyan fontos és jó dolog ez a vakáció, ezt Paul és Alina foglalják még egyszer össze, röviden, de találóan.
12: Azt tervezem, hogy semmit ne csináljak.
2: Tehát csak pihenés.
12: Igen, pihenés az egész iskolából.
2: Und wartest du auch schon auf die große Ferien?
13: Ja, weil es Zeit zum Entspannen ist und geil ist einfach.
14: Újabb két magyar zenével készültem a Magyar Magazin adásában. Ezúttal elsőként a Bagosi Brothers Company és a Balaton című dal szól. Aztán jön Hercuka Ágnes és Nikola Parov és a

A Magyar Magazin mai adásának lassan a végére érünk, így én elköszönök Önöktől, kedves hallgatók. Azonban, ha szeretnék újra meghallgatni riport összeállításainkat, akkor azokat megtalálhatják az ORF Magyarok podcast csatornáján. Jövő héten pedig ugyanebben az időben egy újabb adással jelentkezünk. Adásának lassan a végére érünk, így én elköszönök Önöktől, kedves hallgatók. Azonban, ha szeretnék újra meghallgatni riport összeállításainkat, akkor azokat megtalálhatják az ORF Magyarok podcast csatornáján. Jövő héten pedig ugyanebben az időben egy újabb adással jelentkezünk. További szép estét!